0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

It's time for change. For change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megoperálták a megsemmisült Gripen pilótáját. Nyilvánosak a mentő kiérkezési adatai. Befejeződött az áramkrízis. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Megműtötték a Gripen baleset, gerincsérülést szerzett pilótáját. A férfi vadászgép gyakorlat közben szenvedett balesetet. A magasban még biztonsággal el tudta kerülni a lakott területet, így a honvédségi bázison tette le a kigyulladó gépet, majd katapultált, ekkor sérült meg. Az orvosok szerint az operáció jól sikerült, a páciens teljesen felépülhet. A baleset okait vizsgálják. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatait. Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelezte, a 15 perces kiérkezési idő eléréséhez szembe kell nézni a jelenlegi helyzettel. Úgy vélte, meg kell ismerni egyéb szakmai mutatókat is, mert ezek nélkül nem lesznek meg a beavatkozási pontok. A stat.mentők.hu weboldalon havonta frissítik majd az adatokat. Az előzetesen bemutatott júliusi mérleg szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában alig több mint 26 perc volt az országos kiérkezési idő. Vége a krízishelyzetnek a hazai áramellátásban. Visszavonta a besorolást a Mavir, mivel normalizálódott a magyarországi villamos energiarendszer erőművi teljesítménye. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok biztosítják a villamos energiarendszer egyensúlyát és a normál ellátást. Újabb állományt fertőzött meg az afrikai sertéspest is itthon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a gazdákat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus a vaddisznók között. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
3: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alomszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázisát is megakadályozza.
2: A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kánikula, lesz ahol 36 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Nyáron még nagyobb szükség van a béradókra. Szeptember 12-ig várják a családi olvasásmánia megfejtéseit. Délután 29 fok közelében alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Korszerűsítették a Gárdonyi Általános Iskola áramellátását. Az elavult bekötést megszüntették, helyette új mérőhelyet és csatlakozást alakítottak ki, írja a település közösségi oldala. Az intézmény teljes áramfogyasztása ezentúl korszerű áramfázisú rendszeren keresztül működik. A fejlesztést több műszaki és szolgáltatói egyeztetés előzte meg. A tanév már a korszerűsített rendszerrel indulhat. Szeptembertől ismét várják a vívás iránt érdeklődő gyerekeket Székesfehérváron. A Székesfehérvári Vívósport Egyesület MÁV előre vívó szakosztálya 6 és a 12 év közötti kezdőknek szeptember 2-án tartja az első edzést a Szent István mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum tornatermében. A legkisebbek fokozatosan, játékos formában ismerkedhetnek meg a sportággal, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A vívás fejleszti a gyorsaságot, a koordinációt, a koncentrációt és a reakcióidőt, miközben folyamatos gondolkodást, taktikai döntéseket és fegyelmet igényel. A cél, hogy a fiatalok megszeressék a mozgást, sikerélményeket szerezzenek és közösségben fejlődjenek. A szeptember 2-ai alkalom 16 órakor kezdődik, ezt követően hétfőnként és szerdánként 16 és 17 óra között tartják a foglalkozásokat. További információt Móroc Balázsnál lehet kérni. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, de pénteken Polgárdiban a közösségi házban is adhatunk vért. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyigazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. Javában tart a családi olvasásmánia, a megfejtéseket szeptember 12-ig várják. A Vörösmarty Mihály Könyvtár idén 65 kötetet válogatott össze, ezek listája már elérhető az intézmény weboldalán, tájékoztat a város oldala. A kiadványokból egy-egy nem kölcsönözhető példány az olvasóteremben is megtalálható. A művekhez online kvízek és fejtörők készültek, amelyeket szintén a honlapon lehet kitölteni. A gyermekeket és a felnőtteket külön jutalmazzák, a több családtaggal nevezők pedig könyvajándékot kapnak. Az eredményhirdetést az Országos Könyvtári Napok keretében október 9-én tartják. Bontsunk vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre, a bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az URFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentum Filmfesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A 3 napos fesztivál programja minden korosztálynak szól. 9 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, illetve beszélgetések és koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja székesfehérvár.hu. Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak, és több városi fejlesztésről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Azok, akik 2026. január 1-e és augusztus 31-e között töltötték be 18. életévüket, a feltételek teljesítése és kérelem benyújtása után egyszeri 25 000 forintot kaphatnak. A közgyűlés a Bébic utcai terület besorolását is megváltoztatta, így az továbbra is zöld terület marad. A Hübner András utcában egy önkormányzati építési telket szociális bérlakások számára tartanak fenn, egy másikat pedig visszaminősítettek zöld területté. A tervek között szerepel a Palota Városi Könyvtár felújítása és a Bori iskola udvarának bővítése játszóeszközökkel, írja az FMC. Tanulmányi támogatása pályázhatnak a leendő gyógyszerész hallgatók. A Patika Plusz gyógyszertárak felhívására azok jelentkezhetnek, akik a 2025-2026-os tanévben magyarországi középiskola nappali tagozatán végeztek. Feltétel, hogy az utolsó két évben legalább 4,5-es tanulmányi átlagot érjenek el. Emellett állami ösztöndíjas képzésekkel felvételt nyerniük a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem gyógyszerész tudományi karára. A program célja azok segítése, akik végzettségük megszerzése után közforgalmú gyógyszertárban szeretnének elhelyezkedni. Az ösztöndíj összege havonta bruttó 70 000 forint, számolt be róla az önkormányzati kommunikációs központ. A jelentkezéseket szeptember 10-ig lehet benyújtani postai úton a Patika Plusz gyógyszertárak székesfehérvári Rákóczi úti címére. A székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyűjteményéből származó tárgyak is láthatók lesznek egy New York-i kiállításon. A Manhattanben megnyíló tárlata magyar kutyafajtákat mutatja be, többek között a Nemzetközi Pumi Egyesület és Makó János kutyatörténeti gyűjteményének darabjaival. A látogatók a világháborút túlélő pumi törzskönyveket, fotókat, díjakat és érméket is megtekinthetnek, miközben megismerhetik a magyar kutyatenyésztés kezdeteit és amerikai elterjedésének szereplőit. A kiállítás megnyitóját 2027. augusztus 20-ára az államalapítás ünnepére időzítik. A tárlatot később az Egyesült Államok több nagyvárosába is elviszik, olvasható a múzeum honlapján. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivataloktól együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eichmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett Via Ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valamilyen jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt a város felett gyakran felhős lesz az ég, napos időben lehet részünk. Délután gyengén, közepesen felhős, továbbra is napos idő várható, csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 29 fok közelében alakul, este 28 és 21 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az északkeleti szél mérsékelt lesz.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, szép jó reggelt kívánok, augusztus 26-a van, szerda, Izsó Natália napja, sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk a régi. Mindjárt a Spice Girls, előtte még Rúzsa Magdi, most pedig a Black Eyed Peas jön, a Meet Me Halfway-vel. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok.
0: Beste

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 26-a van, szerda, a kutyák világnapja. Colin Page, amerikai állatvédő indított el 2004-ben, azért ezen a napon, mert a családja augusztus 26-án fogadta örökbe első kutyáját. A nap célja a kutya és a gazda közötti odaadó szeretet ünneplések, közös játék és a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. What's Love, ez pedig a következő dal címe, Ashanti és Fat Joe folytatja a szerda reggelt.

0: FM, a legjobb zenék. A mai szerda első fele felhősebb lesz, délután többet süt majd a nap. A maximum 25-32 fok között alakul. Részletek és friss információk a hírekben rögtön fél hét, jó reggelt. El is a kíz jön hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Közel 400 tanszer gyűlt össze a gondtalan suli kezdés akcióban. Műholdkép mutatja a velencei tó kiszáradt medrét. Délután 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Mintegy 60 család iskola kezdését segíti a székesfehérvári akció. A gondtalan suli kezdés keretében közel 400 tanszert, iskolatáskákat és pénzadományokat ajánlottak fel. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont közös kezdeményezését idén 10. alkalommal szervezték meg. A programhoz a fehérváriak mellett más településekről érkezők is csatlakoztak, a királyi napok idején pedig új belvárosi ponton is fogadták a felajánlásokat, írja FEOL. A tanszereket az Albabástya munkatársai válogatják szét. Elsősorban több gyermekes, rászoruló helyi családok részesülnek a támogatásból, de a környéken élőknek is jut belőle. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivataloktól együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasaltutak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Rekord alacsonyra süllyedt a velencei tó vízszintje, a kiszáradt meder már az űrből is jól látható. A Kopernikus Sentinel 2 egyik műholdja augusztus 16-án készített felvételt, amelyen a sekélyebb partszakaszokon szabaddá vált területek is kivehetők, számolt be róla a FEOL. A kormány augusztus 1-jei jelentése szerint akkor 32 cm-es vízállást mértek, 21 cm-rel kevesebbet a korábbi történelmi minimumnál. A Sentinel 2 rendszert többek között a felszíni vizek változásainak megfigyelésére használják, adatai az aszály és a vízkészletek állapotának nyomon követését is segítik. Délelőtt a város felett gyakran felhős lesz az ég, napos időben lehet részünk. Délután gyengén, közepesen felhős, továbbra is napos idő várható, csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 29 fok közelében alakul, este 28 és 21 fok közé hűl a levegő. Este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az északkeleti szél mérsékelt lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék a hét közepén, a nap első felében felhősebb időre számíthatunk a térségben, aztán délután már kisüt a nap több órára szinte mindenhol. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, a maximum 25-32 fok között alakul. A héten pénteken szombaton újból kánikula lesz, már holnap melegebb egy fokkal, 34. Pénteken 37 fok is lehet akár a legmelegebb helyeken. Aztán szombatról vasárnapra egy újabb hideg front érkezik, és visszaesik a hőmérséklet 30 fok környékére. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből. Justin Timberlake dala, a Sexy Back a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz pillanatokon belül, jó reggelt, jó utat annak, aki már elindult, vagy jó készülődést, ha még otthon indulás előtt. Bárhogy is legyen, biztosan itt lesz a következő fél órában a Savage Garden. És a The Beavers is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Okos otthon megoldásokat mutatnak be kápolnásnyéken. Az aszály miatt nőtt a szabadtéri tüzek veszélye. Csapadék nem várható. Ficsór Jerika vagyok. Okos otthoni megoldásokat mutatnak be augusztus 29-én kápolnásnyéken. A Smart Home Beach rendezvénynek a Halász Gedeon eseményközpont ad otthont. A második alkalommal megszervezett találkozón szó lesz többek között épületvezérlésről, napelemekről, világítás tervezésről, valamint a tudatos víz és energiagazdálkodásról. AI alapú rendszereket is bemutatnak, több eszköz pedig működés közben lehet megismerni. A program két részre oszlik. Az egyik az építkezőknek, felújítóknak és az ezeket tervezőknek szól, a másikra szakembereket várnak, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A nap során előadások, kiállítás, technológiai túra és közvetlen kérdezési lehetőség is lesz. Az aszály miatt fokozatosan ügyelni kell a szabadtéri tüzek megelőzésére. A Vármegyei Katasztrófavédelem kérésére Székesfehérvár városgondnoksága augusztus eleje óta folyamatosan kaszálja korábban meghagyott területeket is, a munkával a napokban végeznek. Az ingatlan tulajdonosokat arra kérik, hogy távolítsák el a száraz növényzetet, az erdővel és mezővel határos részeken pedig alakítsanak ki védősávokat. Pontos a tűzgyújtási tilalom betartása és a pirotechnikai eszközök mellőzése. Bontsunk vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre. A bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az URFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgált ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és föl kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el az idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Délelőtt a város felett gyakran felhős lesz az ég, napos időben lehet részünk. Délután gyengén, közepesen felhős, továbbra is napos idő várható, csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 29 fok közelében alakul, este 28 és 21 fok közé hűl a levegő. Este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az észak-keleti szél mérsékelt lesz.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt! A hét közepén augusztus 26, szerda, Izsó Natália napja. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Tom Novi kezd a Now or Never-rel, jön nem sokára a No Doubt, és Oli Mörsz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. A szülinapos Adrian Young dobolt az imént a No Doubt dalában. A csapat egyik alapító tagja ma ünnepi 54. születésnapját. Egyébként Izsó Natália névnap van nekik és az összes szülinaposnak. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, még több híres szülinapos augusztus 26-a érdekességei egy picit később, addig sok jó zenét hallgatunk még. Nem sokára a Savage Garden jön, most pedig Oli Murs a Dance With Me Tonight-tal a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a hét közepén, a nap első fele felhősebben alakul, délutánra kisüt a nap, 25-32 fok valószínű, említésre méltó csapadék nélkül, részletes időjárás jelentés és friss info pillanatokon belül, rögtön 7:30, a hírek után a Kéjele folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak. Veszélyes lehet a pincékben felgyülemlő mustgáz. Csapadék nem várható. Ficsúr Jerika vagyok. Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak, és több városi fejlesztésről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Azok, akik 2026. január 1-e és augusztus 31-e között töltötték be 18. életévüket, a feltételek teljesítése és kérelem benyújtása után egyszeri 25 000 forintot kaphatnak. A közgyűlés a Bébic utcai terület besorolását is megváltoztatta, így az továbbra is zöld terület marad. A Hübner-András utcában egy önkormányzati építési telket szociális bérlakások számára tartanak fenn, egy másikat pedig visszaminősítettek zöld területté. A tervek között szerepel a Palota Városi Könyvtár felújítása és a Bori iskola udvarának bővítése játszóeszközökkel, írja az FMC. A szüreti időszak közelettével a mustgáz veszélyére figyelmeztet a Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A must terjedésekor széndioxid szabadul fel, amely szintelen, szagtalan és a levegőnél nehezebb, ezért észrevétlenül összegyűlhet a pincékben. Belégzése oxigénhiányt okozhat, ennek jele lehet a szédülés, a hányinger és a zavartság. A balesetek megelőzése érdekében fontos a megfelelő szellőztetés, emellett gázérzékelő használata is ajánlott. A pincébe lépés előtt égőgyertyával is lehet ellenőrizni a levegőt. Ha a láng elalszik, azonnal távozni kell. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a NÉBIH elnökétől.
2: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázisát is megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
1: Délelőtt a város felett gyakran felhős lesz az ég, napos időben lehet részünk. Délután gyengén, közepesen felhős, továbbra is napos idő várható, csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 29 fok közelében alakul, este 28 és 21 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az északkeleti szél mérsékelt lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 26. napján szerda van, Izsó Natália napja. Isten éltessen minden ünnepeltet. Ma van a kutyák világnapja. Az ember legrégibb és leghűségesebb társállatáról emlékezünk meg. A nap célja a kutya és gazda közötti odaadó szeretet ünneplése, illetve a figyelem felhívása a kutyákkal kapcsolatos emberséges bánásmódra. 1980-ban a mai napon született Macaulay Culkin, amerikai színész. Legismertebb szerepe természetesen Kevin a Reszkesetek betörőkből. 1966-ban ugyanezen a napon született Shirley Manson, a Garbage énekese.1969. augusztus 26 megszületett Adrian Young, amerikai dobos, a No Doubt alapító tagja. És hihetetlen, de már 69 éves a mai napon Dr. Alban, svéd fogorvos, zenész. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Figyelem, vaddisznót gázoltak az M7-esen Budapest felé Balatonfűkajár térségében, a 84-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, és még mindig Balaton a következő órában. Jön a Balaton dala, a pont olyan, mint rég. Itt lesz tehát az Irie Mafia, és zenél a Maroon 5 is. Payphone, és nekünk is van egy hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jobb használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jobb használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Közel 400 tan szergyűlt össze a gondtalan suli kezdés akcióban. Műholdkép mutatja a velencei tó kiszáradt medrét. Délután 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Mintegy 60 család iskola kezdését segíti a székesfehérvári akció. A gondtalan suli kezdés keretében közel 400 tanszert, iskolatáskákat és pénzadományokat ajánlottak fel. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont közös kezdeményezését idén 10. alkalommal szervezték meg. A programhoz a fehérváriak mellett más településekről érkezők is csatlakoztak, a királyi napok idején pedig új belvárosi ponton is fogadták a felajánlásokat, írja a FEOL. A tanszereket az Albabástya munkatársai válogatják szét. Elsősorban több gyermekes, rászoruló helyi családok részesülnek a támogatásból, de a környéken élőknek is jut belőle. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivataloktól együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
3: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
2: Rekord alacsonyra süllyedt a velencei tó vízszintje, a kiszáradt meder már az űrből is jól látható. A Copernicus Sentinel 2 egyik műholdja augusztus 16-án készített felvételt, amelyen a sekélyebb partszakaszokon szabaddá vált területek is kivehetők, számolt be róla a FEOL. A kormány augusztus 1-jei jelentése szerint akkor 32 cm-es vízállást mértek, 21 cm-rel kevesebbet a korábbi történelmi minimumnál. A Sentinel 2 rendszert többek között a felszíni vizek változásainak megfigyelésére használják, adatai az aszály és a vízkészletek állapotának nyomon követését is segítik. Délelőtt a város felett gyakran felhős lesz az ég, napos időben lehet részünk. Délután gyengén, közepesen felhős, továbbra is napos idő várható, csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 29 fok közelében alakul, este 28 és 21 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az észak-keleti szél mérsékelt lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: csúnya szóvic, fét volt, fét van, fét lesz. Annó a 90-es években én is voltam a Szigeten Fét lesz koncerten, és hát nosztalgiázhatott, aki szeretett volna Hidén. Újból felléptek, aki lemaradt róla, az most adjon a hangerőnek. Fét lesz, Dido, One Step Too Far, érkezik George Michael és a Rednecks is ebben az órában. Csupa-csupa régi ismerős a 90-es és 2000-es évekből. 4 perc elmúlt 8, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék, újabb közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Lepsénnél teherautó és autó ütközött a 86-os kilométernél, a belső sávon halad a forgalom és lépésben halad a sor mögöttük. Már több mint 3 kilométeres a dugó. Jó utat, ha közlekedési információban várom. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Rednex, előtte még a Halott pénz és Bialex, most pedig a Maroon 5 jön a Besten. Jó reggelt! Amen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus még egy kánikulával búcsúzik majd pénteken, addig napról napra melegszik az idő. Ma 30 fok körül alakul a maximum, felhősebb délelőtt, naposabb délután vár ránk. Részletek a hírekben, aztán indítom Assoát slágerét. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Okos otthon megoldásokat mutatnak be Kápolnásnyéken. Az aszály miatt nőtt a szabadtéri tüzek veszélye. Csapadék nem várható. Ficsóri Erika vagyok. Okos otthoni megoldásokat mutatnak be augusztus 29-én Kápolnásnyéken. A Smart Home Beach rendezvénynek a Halász Gedeon eseményközpont ad otthont. A második alkalommal megszervezett találkozón szó lesz többek között épületvezérlésről, napelemekről, világítás tervezésről, valamint a tudatos víz és energiagazdálkodásról. AI alapú rendszereket is bemutatnak, több eszköz pedig működés közben lehet megismerni. A program két részre oszlik. Az egyik az építkezőknek, felújítóknak és az ezeket tervezőknek szól, a másikra szakembereket várnak, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A nap során előadások, kiállítás, technológiai túra és közvetlen kérdezési lehetőség is lesz. Az aszály miatt fokozatosan ügyelni kell a szabadtéri tüzek megelőzésére. A Vármegyei Katasztrófavédelem kérésére Székesfehérvár Városgondnoksága augusztus eleje óta folyamatosan kaszálja korábban meghagyott területeket is, a munkával a napokban végeznek. Az ingatlan tulajdonosokat arra kérik, hogy távolítsák el a száraz növényzetet, az erdővel és mezővel határos részeken pedig alakítsanak ki védősávokat. Fontos a tűzgyújtási tilalom betartása és a pirotechnikai eszközök mellőzése. Bontsunk vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre, a bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az URFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
2: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
1: Délelőtt a város fele gyakran felhős lesz az ég, napos időben lehet részünk. Délután gyengén, közepesen felhős, továbbra is napos idő várható, csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 29 fok közelében alakul, este 28 és 21 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az észak-keleti szél mérsékelt lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best of them, a legjobb zenék. Lassan vége a vakációnak, és jön az iskola kezdés. Ez a hang nagyon-nagyon közel van. Jövő héten kedden, szeptember 1-én indul az újabb tanév. Addig viszont még lehet egyet strandolni is, akár hétvégén, mert hogy újból 35-36 fok lesz. Napról napra melegebbre készülhetünk. Ma 30 fok körül alakul a maximum. A délelőtt felhősebb, a délután naposabb időt hoz. A kánikulának pedig hétvégén egy újabb hidegfront vet majd véget. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Jön a TLC dala, a No Scrubs a Best-en.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt hiszem, tegnap olvastam a neten, hogy hollywoodi produkció forog majd a Whiskey-s életéről, és Keanu Reeves játszhatja majd a főszerepet. A következő órában pedig itt lesz Shania Twain, akinek az életéről hamarosan szintén filmet készítenek. És persze jönnek magyarok is, a Csapból is ők folynak majd. Roy és Ádám. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
4: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
3: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keres. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A gyorsforgalmi utak leálló sávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leálló sávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leálló sávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, úgy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A milleniumi vagy ezredéves emlékművet a székesfehérváriak csak három ágúként szokták emlegetni. 1972-ben a város alapításának ezredik évfordulóján állították fel. Az öreg hegy második legmagasabb pontján áll, amelyet felállításakor nagyon vegyesen fogadott a lakosság. A monumentális emlékmű 30 méter magas. A három darab dőlt, egyenként 8 tonnás, 32 méteres alumínium oszlop az emlékmű központjából közös pontból indul ki. Az oszlopokat hatalmas gyűrű veszi körül, amely 28,5 méter kerületű. Ezen 120 Fehérvárhoz kötődő történelmi alak, tárgy és jelkép stilizált domborművel látható. Ezek Kalló Viktor szobrász művész alkotásai. Az oszlopok Székesfehérvár három történelmi fordulópontjának szimbólumai. Ez pedig a Géza fejedelem által történt alapítás, az oszmán uralom alóli felszabadulás és a II. Világháború véget érése. A kompozíciót Skoda Lajos építész álmodta meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak. Veszélyes lehet a pincékben felgyülemlő mustgáz. Csapadék nem várható. Ficsúr Jerika vagyok. Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak, és több városi fejlesztésről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Azok, akik 2026. január 1-e és augusztus 31-e között töltötték be 18. életévüket, a feltételek teljesítése és kérelem benyújtása után egyszeri 25 000 forintot kaphatnak. A közgyűlés a Bébic utcai terület besorolását is megváltoztatta, így az továbbra is zöld terület marad. a Hübner András utcában egy önkormányzati építési telket szociális bérlakások számára tartanak fenn, egy másikat pedig visszaminősítettek zöld területté. A tervek között szerepel a Palota Városi Könyvtár felújítása és a Bori iskola udvarának bővítése játszóeszközökkel, írja az FMC. A szüreti időszak közelettével a mustgáz veszélyére figyelmeztet a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A must terjedésekor széndioxid szabadul fel, amely szintelen, szaktalan és a levegőnél nehezebb, ezért észrevétlenül összegyűlhet a pincékben. Belégzése oxigénhiányt okozhat, ennek jele lehet a szédülés, a hányinger és a zavartság. A balesetek megelőzése érdekében fontos a megfelelő szellőztetés, emellett gázérzékelő használata is ajánlott. A pincébe lépés előtt égőgyertyával is lehet ellenőrizni a levegőt. Ha a láng elalszik, azonnal távozni kell. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
8: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, a másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázását is megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
7: Délelőtt a város felett gyakran felhős lesz az ég, napos időben lehet részünk. Délután gyengén, közepesen felhős, továbbra is napos idő várható, csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 29 fok közelében alakul, este 28 és 21 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az északkeleti szél mérsékelt lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Köztük szerelmes párok és magányosak. Csak te meg ilyen Geszti Péter, Péter Fibori közöse is szól majd nem sokára, és két magányos ballada is, Nana Lonely-a, és rögtön itt az óra elején Ékontól a hasonló című Lonely. 5 perccel múlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó pihenést a nyár finisében. Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap 80 éves korában elhunyt a 11-szeres Grammy-díjas énekesnő, dalszerző, country legenda Dolly Parton. A hírt családja erősítette meg. Miután rövid időn keresztül tartó bátor küzdelmet vívott a rákkal, Dolly elhagyta a földi életet, áll a hivatalos tájékoztatásban. A család egy rövid szívhez szóló üzenetet is megosztott. Mindig szeretni fogunk. Nem véletlen az üzenet, hiszen Whitney Houston I Will Always Love You című dala idézőjelben csak feldolgozás. Az eredetit 1974-ben Dolly Parton énekelte.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Let's go, girls.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss helyzetjelentés az utakról. Az M3-ason Vásárosnamény felé Hüzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot lezárták. A 44-es főúton lakitelek közelében három autó ütközött, a 29-es kilométernél félpályán halad a forgalom, és baleset történt a 71-es főúton is Balatonalmári és Alsóörs között, két autó ütközött, a 28-as kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták, a forgalmat helyi utakra terelik. Jó utat, óvatosan, és ha közlekedési infó van, várom 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A 90-es

Ezt a film a legjobb zenék. Szombat este van a diszkóban, és most jön a lassúzós rész. Beyoncé érkezik az Eerie Place-ből augusztus 26-án szerdán. A nap első fele felhősebb, a délután naposabb lesz, 30 fok körül alakul a max.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Augusztus 26. szerda, friss hírei jönnek, aztán a hét közepén már alig várjuk a szombatot. Kanye Williams-szel. És énekel Kálai Szanders András is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Közel 400 tanszer gyűlt össze a gondtalan suli kezdés akcióban. Műholdkép mutatja a velencei tó kiszáradt medrét. Délután 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Mintegy 60 család iskola kezdését segíti a székesfehérvári akció. A gondtalan suli kezdés keretében közel 400 tanszert, iskolatáskákat és pénzadományokat ajánlottak fel. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont közös kezdeményezését idén 10. alkalommal szervezték meg. A programhoz a fehérváriak mellett más településekről érkezők is csatlakoztak, a királyi napok idején pedig új belvárosi ponton is fogadták a felajánlásokat, írja FEOL. A tanszereket az Albabástya munkatársai válogatják szét. Elsősorban több gyermekes, rászoruló helyi családok részesülnek a támogatásból, de a környéken élőknek is jut belőle. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idejév első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivataloktól együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
2: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via ferráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Nagyon fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
1: Rekord alacsonyra süllyedt a velencei tó vízszintje, a kiszáradt meder már az űrből is jól látható. A Copernicus Sentinel 2 egyik műholdja augusztus 16-án készített felvételt, amelyen a sekélyebb partszakaszokon szabaddá vált területek is kivehetők, számolt be róla a FEOL. A kormány augusztus 1-jei jelentése szerint akkor 32 cm-es vízállást mértek, 21 cm-rel kevesebbet a korábbi történelmi minimumnál. A Sentinel 2 rendszert többek között a felszíni vizek változásainak megfigyelésére használják, adatai az aszály és a vízkészletek állapotának nyomon követését is segítik. Délelőtt a város felett gyakran felhős lesz az ég, napos időben lehet részünk. Délután gyengén, közepesen felhős, továbbra is napos idő várható, csapadék nem fordul elő. A hőmérséklet délután 29 fok közelében alakul, este 28 és 21 fok közé hűl le a levegő. Este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az északkeleti szél mérsékelt lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezek pedig ebben az órában a Faith No More Easy, a Bon Funk MC-től a Freestyler, itt lesz a Freemasons, Spike a Respect-tel, az órát pedig a Black Legend-dala indítja. You See the Trouble With Me, 5 perc elmúlt 10 óra, augusztus 26, szerda, Izsó, Natália napja nekik és a szülinaposoknak is. Lehet dobni egy üzenetet, 20-55, 55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Szerdé címmel Kenny Williams dala folytatja, és mini szombat minden nap, ha úgy tetszik itt a Besten. A Nightshipben az ezredforduló legnagyobb kedvencei szólnak minden nap más-más stílusban. Ma szerda van, úgyhogy a házigazda 6-tól Whiteboy is, aztán majd 7-től DJ Effendi is. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen pop slágereit mixeli.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
2: Dog Child, Big Rocker.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési információk. A 71-es főúton Balatonalmádi és Alsóörs között korábban két autó ütközött a 28-as kilométernél teljes útzárban, a forgalmat helyi utakra terelik. Az M3-ason Vásárosnamény felé Füzesabony közelében egy autó a mozgó terelésbe ütközött, a 114-es kilométernél a belső sávot zárták le, és dolgoznak az M0-áson a Csepeli szakaszon, a belső sávon a 22-es kilométernél lassabb a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az anonim alkoholisták ülése helyett a nagy nyilvánosságot és a rajongókat választott Ed Sheeran, amikor nyíltan vallott alkoholizmusáról a Bad Habits című dalban. Bad habits lead to ő is itt lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben biztosan hozom Ákos dalát is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estére elérheti maximális teljesítményét a paksi atomerőmű. Tűzoltókat küldött hazánk Szerbiába segítségül. Naposabbra fordulhat az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Tűzoltókkal és eszközökkel segíti hazánk Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében. A magyar kontingens Kecskemétről indult útnak. A segítségnyújtásban 12 hivatásos tűzoltó és 4 speciális jármű vesz részt. Más uniós országok is csatlakoztak. Csehországból például 2, Romániából és Szlovákiából 1-1 tűzoltó helikopter érkezett, illetve német és román szárazföldi tűzoltó egységek is bekapcsolódtak. Szerbiát súlyos erdőtüzek sújtják, a Deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektárnyi terület égett le, és másutt is pusztítanak a lángok. Egy Krajevo közelében lévő hegységben a legrosszabb a helyzet, ott a nehezen megközelíthető terep, az erős szél és a sűrű füst is nehezíti az oltást. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden, a kicsi a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület program felelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Robbie Williams-től, Whitney Houston-tól, nem sokára az NSYNC-től, de mindenek előtt a Fugees-től. Killing Me Softly, 4 perc elmúlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést, ha még a nyár finisében a szabadságolós hét telik. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 14 évvel halála után valóra vált Whitney Houston álma, Barbie lett az énekesnőből. A Bece nevén csak hangként emlegetett énekesnő előtt tiszteleg a Mattel legújabb Barbie babája, amely a 2012-ben elhunyt zenei legenda előtt állít emléket. A figurát az énekesnő születésének 53. évfordulója alkalmából dobták piacra, ezzel egy régi dédelgetett álmot váltva valóra. A limitált gyűjtői darab Amerikában 60 dollárba, nagyjából 19 ezer forintba kerül, de a hazai webáruházak kínálatában ennél valamivel magasabb áron érhető el. Jön az I'm Every Woman a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, az M1-esen Budapest felé a 61-es kilométernél, a terelés kezdeténél lassul le a pálya, sok járműnek a besorolás okoz nehézséget, emiatt az átterelt sáv korlátozottan elérhető. Dolgoznak az M0-as, M5-ös felé vezető oldalán az M4-es csomópont és Ecser-Maglod csomópontok között, több mint 3 kilométeres a dugó ott. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyors váltás a hírek alatt a stúdióban megérkezett Majoros Rita, Nelly Furtado dalával indítja a délutánt, én jó étvágyat kívánok, és azt is, hogy holnap is találkozzunk. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oktató videó készült a webes nyugtaadat szolgáltatásról. Daganatos betegségben halt meg Dolly Parton. A felhők közül a legtöbb helyen előbújik a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAVA cégek felkészülését a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Kiesett egy kisgyerek reggel egy panelház ablakából Szegeden. A Délmagyar úgy tudja, a 10. legfelső emeletről zuhant ki, a kisfiú a helyszínen meghalt. A vizsgálat zajlik, a rendőrség későbbre ígért bővebb tájékoztatást. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk. Gólyáink is a megszokottnál jóval előbb repültek el, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány példány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekes 80 éves korában tegnap hunyt el. Képviselője közölte, a sztár rövid bátor küzdelmet vívott a rákkal, a Nashville-i kórházban halt meg. A művésznő pályafutása alatt 11 Grammy-díjat kapott, csillaggal jutalmazták a hollywoodi hírességek sétányán és a rock'n'roll hírességek csarnokába is beiktatták. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ma délután is igazi felejthetetlen slágerek jönnek a 90-es 2000-es évek legjobbjai. Én Majoros Rita vagyok, én pörgetem őket egész délután 6 óráig, úgyhogy tartsanak velem. És mondjuk Sillel jön a Kiss from a Rose. Itt lesz majd Jesse J is, jön az OMC és a How Bizarre, most pedig Nelly Furtadóval indulunk. Turn of the Light, itt a Best FM-en. Legyen szép napjuk!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Szép szerda délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy jól telt eddig a kedd, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalábbis egy-egy dal erejéig itt maradnak velem ezen a frekvencián. Mostanában olyan furcsán kelek reggel, mert hogy amikor éjfél után alszom el, és mindegy, hogy mikor kelek, de éjfél után alszom el, fél egy-egy óra körül, szóval még csak nem is hajnalban, olyan nyomott vagyok reggel, minthogyha kb. Semmit nem aludtam volna, pedig én egy nagyon jó alvó embernek tartom magam, és egyébként magával az alvással nincs is bajom, bárhol, bármilyen körülmények között el tudok aludni, de valahogy mostanában ezt vettem észre, hogy belekerültem abba a korba, és erről egyáltalán nem akarok vitát nyitni. Amikor már úgy egyszerűen az embernek a hétköznapok nehezebben mennek, amikor éjfél után alszik el, és én viszont az a típusú milleniál vagyok, aki egyáltalán nem akarom elfogadni, hogy múlik az idő. Na de a önöknek, hogyha van valami jó kis tippjük erre, hogy az ember úgy fitten, kicsattanóan ébredjen, mondjuk oké, a 8 óra alvás, és hogy időbe kelljen lefeküdni ezen kívül, akkor nagyon-nagyon várom ma délután, de természetesen közlekedési információkat is hozok, napkérdését is, mindenféle érdekességet, és természetesen a legjobb zenéket is, úgyhogy megyek tovább az OMC-vel, jön a How Bizarre, itt lesz Jessie J is, most pedig Sola indítja a következő perceket, én pedig indítom a délután. Tartsanak velem!

0: Best FM a legjobb zenéjék. Ma is utazhatunk együtt, hozom a legfrissebb útinfókat, minthogy az M0-ás autó déli szektorában a csepeli szakaszon takarítás folyik a belső sávon. A 22-es kilométernél legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-áson szintén, de a keleti szektorban az M3-as autópálya felé a Javítják csömör közelében a korlátot. A 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy itt is torlódás van. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is számítok önökre, számítok az információikra, és balesetmentes közlekedést kívánok. Na meg jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon köszönöm a tippeket, hogyan tudok reggel igazán energikus lenni és csak úgy kipattanni az ágyból, ha gondolják, megosztom önökkel a következő órában, de csak a legjobb zenék után, hiszen pár perc és délután egy óra, jönnek a legfrissebb hírek, utána itt lesz majd a Cardigans és Tom Jones dala Burning Down the House. És zenélme Loki Beg is a Kozmikszal, itt lesz a kis világ.
2: Ahol benned él, egy kis világ, ahol minden szép és jó talál, és képzeld el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Este már teljes kapacitással termelhet a Paksi atomerőmű, elhunyt Nádas Péter, Kossuth és József Attila díjas író. Csak néhol jöhetnek záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a Paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter minden résztvevőnek köszönetet mondott munkájáért. Jelenleg 3 blokk teljes kapacitással a 4. félgőzzel termel Pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Orvosi fecskendővel fenyegetőzve raboltak ki egy dohányboltot Salgótarjánban. Egy maszkos férfi még augusztus 18-án este követelte így a bevételt az üzletben. Az alkalmazott megijedt és 124 ezer forintot adott át neki a kasszából. A rabló a pénzzel elmenekült. A rendőrök azonban rátaláltak a 37 éves szalmatercsi férfira. Hétfőn vették őrizetbe. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban, részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Ami nagyon fontos, hogy olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Utolsó könyve tavaly jelent meg. Reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, naposra fordul az idő, de itt-ott azért maradhatnak tartósabban felhős részek is. Keleten, északkeleten, majd később az Alpok alján néhol zápor, zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Késő este 16-23 fok várható. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok 28 és 34 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk lassan 5 perccel, megy tovább a délután, szép szerdát mindenkinek, Majoros Rita vagyok ebben az órában, meghallgatjuk Yves Larock dalát, jön a Rise Up, na azzal aztán garantáltan felpörgünk, akár még így ebéd után is, de jön majd a Counting Crows, egy kicsit megidézzük Shrek-et, most pedig Lady Gaga-val és a Paparazzival indul az óra, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Tegnap érkezett a hír, hogy elhunyt Dolly Parton, Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai country és pop énekesnő, dalszerző, a country zene királynőjének tartották, és nagyon sok ismerősöm is megosztotta akár egy-egy dalát, vagy egy-egy filmjelenetet az énekesnő repertoáriából, és arra gondoltam, hogy hozzá kapcsolódik, és igazából a nagy ikonokhoz és hírességekhez a nap kérdése. Ki volt az, akiről azt gondoltuk, hogy örök élni fog? És hogy olyan nagy ikonnak tartottuk, vagy akár tartjuk a mai napig, hogy akár mondjuk meg is rendített minket a halála, vagy hogy amikor megtudtuk, hogy már nincs velünk. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek ide ezek a nagy ikonok. Annak idején Freddie Mercury, vagy akár mondjuk Prince, vagy George Michael halála azért szerintem elég sok rajongót sokként ért, vagy legalábbis megrendített, úgyhogy jöhetnek ezek a nagy ikonok. És persze egy-két kellemes és jó, szép gondolat róluk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom az üzeneteket. Az Yves La Rockféle Rise Up-ot pedig már hozom is, hogy egy kicsit azért felpesdítsük ezt a délutánt, de előtte itt a Love Message a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorában a Csepeli szakaszon folyik a takarítás a belső sávban, a 22-es kilométernél jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. Az M0-as keleti szektorában az M3-as autópálya felé korlátot javítanak Csömörnél, a 64-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni. És szintén az M0-ason a keleti szektorban, szintén az M3-as felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött össze Nagy Tarcsa közelében az 55-ös kilométernél, a külső sáv le is van zárva. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, balesetet lát, vagy akár útszűkületről tud, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Wolfkati énekelte, hogy vár a holnap, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, pár perc múlva 2 óra, aztán indul majd a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart dallal az óra. És táncolunk a Desperádóval is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Oktató videóval segítik a webes nyugtaadatszolgáltatást. Órákra egy körhinten rekedtek az utasok Hamburgban. A legtöbb helyen naposabbra fordul majd az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozókat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddignél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok az ország legszebb tájait bejárva felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfelelkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat.
1: Órákra a magasban rekedtek egy vidámparki körhinta utasai Hamburgban. Az eszköz tegnap késő este műszaki hiba miatt egyszer csak megállt, 23 ember lengett rajta, mint egy 30 méteres magasságban 3 órán át, mire megjavították. Éjfél után nem sokkal a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak szállni. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Reggel 8 órakor gombosszegi otthonában halt meg. Nádas Péter 83 éves volt. A felhők a legtöbb helyen szakadoznak majd és hagyják érvényesülni a napot. Keleten, északkeleten, illetve az Alpok alján viszont néhol jöhet egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27-32 fokig emelkedik. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni nem fog, a maximumok pedig 28 és 34 fok között alakulnak. Ilyesmire készülhetünk pénteken is, napközben a levegő 29-37 fokig melegedhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is jönnek a szerda délután felejthetetlen slágerei, mint a Salt & Pepa és a Supp, vagy éppen a Desperado és a Táncol. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket, de nem hagyom ki 50 Cent dalát sem, jön a PIMP. A Black Eyed Peas pedig már indítja is az órát, jön a Don't Funk With My Heart. Szép szerdát mindenkinek!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örökké élni fog, és megdöbbentett bennünket a halála? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Zoli pedig azt írja, hogy Kobe Bryant halála döbbentett meg a legjobban. Gyerekkorom óta néztem a meccseit, és számomra ő jelentette azt, hogy tehetséggel és elképesztő akaraterővel meddig lehet eljutni. Nagyon fiatalon ment el. Ha jól tudom, akkor 2020. januárjában egy helikopter szerencsétlenségben halt meg, azt hiszem 42-43 éves volt, tehát minden idők egyik legjobb kosarasa, az már egyszer biztos. Írt Gabi is, hogy Diana hercegné halála. Akkor még gyerek voltam, de emlékszem, milyen döbbenet volt mindenhol. Olyan embernek láttam, aki próbált közel kerülni

az emberekhez, és emiatt sokan szerették, és egyébként a mai napig így van szerintem. Orsi azt írja, Freddie Mercury annyira különleges előadó volt, hogy szerintem 100 év múlva is ismerni fogják a nevét, a Queen dalai pedig olyanok, hogy egyszerűen lehetetlen nem együtt énekelni velük, ha szeretjük egyébként a Queen dalokat, ha nem. Úgyhogy ezt teljesen aláírom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még hasonló üzenetek, melyik az a híresség, akiről azt gondoltuk, hogy örökké velünk lesz. Miközben zenéket hallgatunk itt a Best FM-en, hiszen utazunk tovább a 90-es, 2000-es évek legizgalmasabb slágerei között, úgyhogy jön egy igazán energikus, vérbeli 90-es évekbeli dance, hip-hop, funky sláger. Ez pedig nem más, mint a Do You Wanna Get Funky a CSC Music Factory-tól. Itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Jó utat azoknak, akik úton vannak, akár hova is, remélem, hogy már mondjuk munkából hazafelé idél után, 2:30 után. Azt írja Tamás, hogy a keleti pályaudvarnál a Barostéren figyelni kell, mert baleset történt, úgyhogy Budapesten ott kell egy kicsit óvatosabban vezetni, de figyelni kell a Lajos utcában is, ezt többen is írták a hallgatóink közül, méghozzá a Galagonya utcai kereszteződésnél. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Folytatódik a takarítás az M0-as autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya irányában, a Csepeli szakaszon, a belső sávon, a 22-es kilométernél több kilométeres a torlódás. Aztán az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé egy kamion és egy kis teherautó ütközött Nagytarcsa közelében, az 55-ös kilométernél még mindig zárva a külső sáv. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Ha valakinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést. Vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
2: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Közel 400 tanszer gyűlt össze a gondtalan suli kezdés akcióban. Műholdkép mutatja a velencei tó kiszáradt medrét. Délután 29 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Híreink következnek. Mintegy 60 család iskola kezdését segíti a székesfehérvári akció. A gondtalan suli kezdés keretében közel 400 tanszert, iskolatáskákat és pénzadományokat ajánlottak fel. Az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ és egy helyi üzletközpont közös kezdeményezését idén 10. alkalommal szervezték meg. A programhoz a fehérváriak mellett más településekről érkezők is csatlakoztak, a királyi napok idején pedig új belvárosi ponton is fogadták a felajánlásokat, írja a FEOL. A tanszereket az Alba Bástya munkatársai válogatják szét. Elsősorban több gyermekes, rászoruló helyi családok részesülnek a támogatásból, de a környéken élőknek is jut belőle. Minden ötödik nyári szabadidős helyszínen jogsértést tapasztaltak a hatóságok az idei év első felében végzett országos ellenőrzések során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivataloktól együttműködve az őszi szünetig folytatja az ellenőrzéseket, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a hatóság sajtófőnöke.
4: A vizsgálatok lefolytatásra kerültek egyrészt akvaparkokban, kalandparkokban, vidámparkokban, kondiparkokban. Most először a vasalt utak, az úgynevezett via felráták üzemeltetési feltételeit is vizsgáltuk. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzött helyszínek 20%-ánál és a vizsgált eszközök 19%-ánál találtunk valami a jogsértést. Hiányzott több esetben az előírt dokumentáció, a tanúsítványok, vagy nem voltak már azok érvényesek. A berendezéseken kötelezően feltüntetendő jelölések, tájékoztatások is több esetben hiányoztak. Fontos a biztonság érdekében, és ezekről megfelelően tájékoztatni kell a felhasználókat.
3: Rekord alacsonyra süllyedt a velencei tó vízszintje, a kiszáradt meder már az űrből is jól látható. A Copernicus Sentinel 2 egyik műholdja augusztus 16-án készített felvételt, amelyen a sekélyebb partszakaszokon szabaddá vált területek is kivehetők, számolt be róla a FEOL. A kormány augusztus 1-jei jelentése szerint akkor 32 cm-es vízállást mértek, 21 cm-rel kevesebbet a korábbi történelmi minimumnál. A Sentinel 2 rendszert többek között a felszíni vizek változásainak megfigyelésére használják, adatai az aszály és a vízkészletek állapotának nyomon követését is segítik. Este 28 és 21 fok közé hűl a levegő, este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Csütörtök reggel közepesen felhős lesz az ég, délelőtt gyengén és közepesen felhős időszakokra napos időre lehet számítani. Reggelre 15-16 fokig csökken a hőmérséklet, délutánra 32 fok közé emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon vidám, kellemes szerda délutánt kívánok Önnek, így augusztus 26-án Izsó, Tália és Zamfira nevű hallgatóink a névnaposok, hát különleges nevek viselői ők. A mikrofonnál Nagy Detti, a folytatásban egészen 18 óráig. Tartson velem, mert hozom Önnek életünk legjobb zenéit, az órát pedig Madonna kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Check it now.

it done. Heartless. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Már a hét közepén járunk, ami azt jelenti, hogy ilyenkor azért meg szoktuk nézni, hogy hol várja az önkénteseket a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat, hiszen egy-egy vérkészítmény maximum csak 5 napig tartható el. Ezért nagyon fontos a folyamatos véradás a vérraktárak megfelelő töltöttsége érdekében. Így ezen a héten is várják a donorokat. Például holnap Martonvásáron, a Horváth Ottó sportközpontban 13 és 18 óra között, Mezőfalván, a Művelődési Házban pedig 15 óra és 17 óra között. Aztán pénteken Polgárdiban lehet majd vért adni a Közösségi Házban, illetve ebben a hónapban még Csákberény is belép a véradói helyszínek közé, a Művelődési Házba várják 31-én a donorokat. Vért pedig az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát, de tudja, lakcímkártya, tajkártya és személyi mindenféleképpen legyen önnél, ez nagyon-nagyon fontos a véradáshoz, na meg hogy egyenígyon előtte nyugodtan, hiszen nem laboratóriumi vérvételről van szó. És persze vigye magával életünk legjobb zenéjét is, hiszen a Five Keep on Moving című dalát hallgatva biztos, hogy sokkal gyorsabban repül az idő.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Kolányi Zsuzsi és Kovaszki közöset tart az elmúlt percekben, ez volt az Eszembe jutottál, akinek pedig még most jut eszébe, hogy szeretne részt venni a székesfehérvári lecsófőző vigasságon, a Lecsó Fesztiválon, hát ő még nincs elkésve, hiszen ma éjfélig lehet beadni a jelentkezéseket. Nem sokára ugyanis, szeptember 12-én rendezik meg ezt a jó kis gasztronómiai eseményt, amelyre várják a cégek, magánszemélyek, szervezetek és csoportok jelentkezését is. Augusztus 26-a évfél a regisztrációs határidő. Aki úgy érzi, hogy nála van a legtutibb recept, és annál finomabbat senki nem tud készíteni, ő bemutathatja tudását. Nem sokára, hiszen pontosan szeptember 12-én. A nap végén az is kiderül persze, hogy ki lesz a 2026-os Lecsó király, de gazdára talál majd a Sipi emlékkupa is. Az autósoknak pedig ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy forgalmi rend változások lépnek majd életbe ezen a napon, így érdemes lesz kerülni a rendezvény területét, így a Dózsa-György út, Zicsi-liget, Szegfügyula utca, Ányospál utca, Benyák Bernát utca, Ősz utca, Várkör út által határolt területet. Életünk legjobb zenét viszont egyáltalán nem érdemes kerülnie, hiszen 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek ezeket, hogy jól teljen a szerda délutánja is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

0: Dead.
1: Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hogyha azt gondolta, hogy a királyi napok végeztével véget értek a rendezvények a városban, akkor nagyon-nagyon rosszul gondolta, hiszen az előttünk álló hétvégén is lesz lehetőségünk kikapcsolódni, például a palotavárosi tavaknál a Királyok parkjában az 5. jurta napon. Augusztus 29-én szombaton reggel 8 és 18 óra között rendezi meg. Ezt a programot most már 5. alkalommal a Fejér megyei Népművészeti Egyesület és a Szent István Király Múzeum közösen a 13. század hangulatát és a sztyeppei népek kultúráját idézi majd. Ez a program, amelyen lesz solymász bemutató, íjászat, lovagoltatás, állatsimogató, de még történelmi séta is. Közben megismerkedhetünk a pásztor furujával, és meghallgathatjuk Berta József és tanítványainak mesemondását is. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig élet legjobb zenéit hallgathatja meg a 90-es, 2000-es évek bestjeit, ami közül a folytatáshoz Pápai Jóci slágerét készítettem be önnek. Ez az Értünk volt. Elb-

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Maradok távol. Az órát pedig Bon Jovi kezdi már is. Ez a Have a Nice Day. Have a nice day.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland, tanévkezdéskor is többet adunk.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Okos otthon megoldásokat mutatnak be Kápolnásnéken. Az aszály miatt nőtt a szabadtéri tüzek veszélye. Csapadék nem várható. Ficsóri Erika vagyok. Okos otthoni megoldásokat mutatnak be augusztus 29-én Kápolnásnéken. A Smart Home Beach rendezvénynek a Halász Gedeon eseményközpont ad otthont. A második alkalommal megszervezett találkozón szó lesz többek között épületvezérlésről, napelemekről, világítás tervezésről, valamint a tudatos víz és energiagazdálkodásról. AI alapú rendszereket is bemutatnak, több eszköz pedig működés közben lehet megismerni. A program két részre oszlik. Az egyik az építkezőknek, felújítóknak és az ezeket tervezőknek szól, a másikra szakembereket várnak, tájékoztat az önkormányzati kommunikációs központ. A nap során előadások, kiállítás, technológiai túra és közvetlen kérdezési lehetőség is lesz. Az aszály miatt fokozatosan ügyelni kell a szabadtéri tüzek megelőzésére. A Vármegyei Katasztrófa Védelem kérésére Székesfehérvár Városgondnoksága augusztus eleje óta folyamatosan kaszálja korábban meghagyott területeket is, a munkával a napokban végeznek. Az ingatlan tulajdonosokat arra kérik, hogy távolítsák el a száraz növényzetet, az erdővel és mezővel határos részeken pedig alakítsanak ki védősávokat. Fontos a tűzgyújtási tilalom betartása és a pirotechnikai eszközök mellőzése. Bontsunk vonalat, ha unokázós csalók utaznak a pénzünkre, a bűncselekmény típus ismét egyre többször felbukkan. Az elkövetők rendőrnek, ügyvédnek adják ki magukat, azzal hívják fel az idős embereket, hogy az egyik családtagjuk bajba került és óvadékot kell fizetni. A pénzért persze egyből futárt is küldenének, ilyet hatóság soha nem tesz. A legfontosabb, hogy felismerjük, csalással van dolgunk, mondta rádiónknak Varga Balázs rendőr alezredes, az URFK bűnmegelőzési osztályának vezetője.
7: A rendőrség megvizsgálta ezeket az eseményeket, és azt láttuk, hogy abban az esetben, amennyiben ezt a hívást megszakítja az idős ember, abban az esetben az elkövetők 99%-ban már vissza nem fogják hívni, tehát tulajdonképpen a bűncselekmény nem valósulhat meg, tehát a pénzt nem tudja átadni a futárnak. Meg kell ismertetni az idős emberekkel ezt a bűncselekmény típust, erősíteni kell, hogy ilyen esetben, amikor a gyermekre, unokára hivatkoznak, igenis le kell tenni a telefont, tudatosnak kell lenni, és fel kell hívni a gyermeket vagy az unokát, hogy valóban történt ilyen baj. A fiatalabb családtagok beszélgessenek el idősebb hozzátartozókkal arról, hogy van egy ilyen bűncselekmény típus.
6: Este 28 és 21 fok közé hűl a levegő, este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani, az északkeleti szél mérsékelt lesz. Csütörtök reggel közepesen felhős lesz az ég, délelőtt gyengén és közepesen felhős időszakokra napos időre lehet számítani. Reggelre 15-16 fokig csökken a hőmérséklet, délutánra 32 fok közé emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órás hírek után robogunk is tovább életünk beszélyével itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket, mint a halott pénz, itt lesz majd az élnünk kellett volna. És James Blunt-tól is a Bonfire Heart, az órát pedig Bon Jovi kezdi egy jó kívánsággal. Ez a Have a Nice Day!
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a tankcsapdától szólt a Pesten, megjelent Isten az elmúlt percekben. Székesfehérváron pedig a Sóstóvadvédelmi Központban megjelent 50 fehér gólya. Na jó, nem önszántukból és nem csak arra tévedtek, hanem három nemzeti park működési területéről jött össze ez a szám, akik közül 15 példányt egyébként a napokban útjukra is engedtek. Négy fióka még júniusban adoptálva lett a fészek a gyűrűzések alkalmával, 9 pedig még rehabilitáció alatt vannak, így ők a tavaszi szezonban indulhatnak majd útjukra. 22 példány sajnos elpusztult különféle okok miatt, de öröm az örömben, hogy azért voltak sikeres mentések szép számmal, még úgy is, hogy a legtöbb bekerült állat fiatal volt idén. Őket pedig várjuk vissza tavasszal, de hát most már elröppentek, és amikor megyek a mamámhoz, akkor egyébként ott seregélyesen körül szoktam nézni, mindig szoktam bennük gyönyörködni, de hát most igazából azt látom, hogy tényleg elhagyták már a fészket, vagy éppen készülőben vannak. Bárhogy is legyen, várjuk őket vissza, de tudja, hogyha bármi furcsaságot tapasztal, akár madár kérdésben, akkor értesítse a szakembereket, segítsünk a bajba jutott állatokon, hogyha pedig hallgatói észrevétele van, vagy közlekedési infója, akkor pedig dobjon egy üzit forró drótunkra. 0623 555 525.

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahogy James Blunt dalolt nekünk az elmúlt percekben a tízes Steve-ről, egy anyuka Steve pedig kétségtelenül bármire képes a gyermekéért, ezt az érzést pedig tovább mélyíthetjük közös programokkal a gyermekünkkel. Éppen ezért szeptemberben újra várja az anyukákat és az apukákat is a Maroshegyi Baba Mama Klub, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház újra várja a családokat, játékos, vidám és fejlesztő foglalkozásokkal. Szeptember 15-én például mondókázós foglalkozással készülnek az első őszi alkalomra, 22-én pedig mesemondás lesz, 29-én pedig kézműves foglalkozás. A részvétel díjtalan, és előzetes regisztrációra sincs szükség, csupán megjelenni ezeket az alkalmakon keddenként 10 és dél között a Gárdonyiban. Életünk legjobb zenéinek hallgatásához sem kell semmi más tennie, csupán a 101.8-ra és a 90.4-re hangolnia, ahol 0-24-ben megállás nélkül pörgetjük önnek a 90-es, 2000-es évek bestjeit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best.

101,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben még 2 napon keresztül egészen péntekig látogatható az a kiállítás, amelyet Spíró György 80. születésnapja alkalmából rendezett a Vörösmarty Mihály könyvtár Széna Féli tagkönyvtára. Ennek keretében megismerkedhetünk a kortárs magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakjával. Ő idén áprilisban ünnepelte 80. születésnapját, amelyhez kapcsolódóan különböző programokkal tisztelegtek a magyar kulturális élet szereplői, a Kossuth és József Attila díjas író, költő, irodalomtörténész, dramaturg és műfordító életművel rendkívül gazdag, amelyekben gyakran boncolgat súlyos kérdéseket, egyfajta humorral fűszerezve. Augusztus 28-áig pedig be is kukkanthatunk a kulisszák mögé, és megismerkedhetünk alkotói stílusával. Hogyha pedig a 90-es, 2000-es évek kulisszái mögé szeretne bepillantást nyerni, akkor semmi más nem kell tennie, csupán a 101.8-ra és a 90,4-re kell hangolnia, hiszen itt pörgetjük ezen időszak bestjeit, a legjobbakat, amelyek a mai napig megállják a helyüket a zenei listákon. Itt például a Here Comes the Heartstopper, ami 94-ben látta meg a napvilágot.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk el egy icipici szünetet, hírezünk, időjárás azunk, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az éget a nap.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap. Mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol elkábít.
1: Az órát pedig Naughty Boy kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak. Veszélyes lehet a pincékben felgyülemlő mustgáz. Csapadék nem várható. Ficsúr Jerika vagyok. Új támogatást vezetnek be a nagykorúvá váló székesfehérvári fiataloknak, és több városi fejlesztésről is döntöttek a képviselők legutóbbi ülésükön. Azok, akik 2026. január 1-e és augusztus 31-e között töltötték be 18. életévüket, a feltételek teljesítése és kérelem benyújtása után egyszeri 25 000 forintot kaphatnak. A közgyűlés a Bébic utcai terület besorolását is megváltoztatta, így az továbbra is zöld terület marad. A Hübner András utcában egy önkormányzati építési telket szociális bérlakások számára tartanak fenn, egy másikat pedig visszaminősítettek zöld területté. A tervek között szerepel a Palota Városi Könyvtár felújítása és a Bori iskola udvarának bővítése játszóeszközökkel, írja az FMC. A szüreti időszak közelettével a mustgáz veszélyére figyelmeztet a Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A must terjedésekor széndioxid szabadul fel, amely szintelen, szagtalan és a levegőnél nehezebb, ezért észrevétlenül összegyűlhet a pincékben. Belégzése oxigénhiányt okozhat, ennek jele lehet a szédülés, a hányinger és a zavartság. A balesetek megelőzése érdekében fontos a megfelelő szellőztetés, emellett gázérzékelő használata is ajánlott. A pincébe lépés előtt égőgyertyával is lehet ellenőrizni a levegőt. Ha a láng elalszik, azonnal távozni kell. Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal járványvédelmi szabályok szigorú betartására figyelmezteti a sertéstartókat, különösen azokon a területeken, ahol jelentős a vírus jelenléte a vaddisznó állományban. További részletek Nemes Imre országos főállatorvostól, a Nébih elnökétől.
7: Amire most nagyon-nagyon oda kell figyelni. Az egyik az a alumszalmának a bevitele a telepre, másik pedig a frissen aratott gabonának az etetése. Ez azért nagyon fontos, mert a környezetben, a földeken a vaddisznók miatt fertőződhetnek afrikai sertéspest is vírusra, és nagyon fontos, hogy 60 napig ezeket pihentetni kell, és csak ezt követően kerülhet az állatok elé. Kerítésnek kell lenni a telepek körül, ami a vaddisznókkal való találkozását, vázását is megakadályozza. Emellett természetesen az alapvető járványügyi intézkedéseket is be kell tartani.
6: Este 28 és 21 fok közé hűl a levegő, este éjszaka gyengén és közepesen felhős időszakok lehetnek, csapadékra nem kell számítani. Az északkeleti szél mérsékelt lesz. Csütörtök reggel közepesen felhős lesz az ég, délelőtt gyengén és közepesen felhős időszakokra napos időre lehet számítani. Reggelre 15-16 fokig csökken a hőmérséklet, délutánra 32 fok közé emelkedik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek voltak az 5 órási hírek, ami azt jelenti, hogy már csak egy órát tölthetünk el együtt így kettesben itt a Besten, aztán 18 órától érkezik majd DJ Whiteboy, és indul vele a szerda esti parti. Addig pedig itt lesz velünk a Valmar és Manuel közöse, az Éget a nap, az órát pedig, ahogy ígértem. Naughty Boy kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best

0: nem kopi.
1: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben már gőzerővel készülődik a szeptember 13-ai légi parádéra. A Albatrosz Repülő Egyesület azért egyfajta bemelegítésképpen már az előttünk álló hétvégén is egy különleges programnak adnak otthont. Börgöndön kerül megrendezésre ugyanis a 63. országos ejtőernyős célbaugró bajnokság augusztus 29-én és 30-án. Találkoznak itt a hazai mezőny legjobbjai, hogy 1000 méteres magasságból eltaláljanak egy mindössze 2 cm-es középpontot. Hát ezt elképzelni sem tudom, egy-két videót néztem ezekről, és soha nem tudtam eltalálni, hogy egyáltalán hogy tudják pont úgy megközelíteni azt az adott pontot, ahogy ők azt szeretnék. Szerintem én a véletlenre bíznám ezt, de elképesztő teljesítmény az, amit ezek a sportolók így nyújtani tudnak. A milliméter pontos landolásokat ingyenesen megnézhetjük, tehát a börgöndi repülőtéren. Hogyha viszont inkább a repcsikre vagyunk kíváncsiak, akkor pedig szeptember 13-án megünnepelhetjük a repülőtér 90. születésnapját, és így a 31. börgöndi légiparádét is. A programokra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják önt, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, ahol egymást követik a 90-es, 2000-es évek.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben is óvatosságra intik az embereket a falvakban, városokban megjelenő vadak miatt, ugyanis a vízhiány és a táplálék hiány miatt kényszerülnek be a településekre, ahol lédús gyümölcsöket, esetleg vizet keresnek. Ez addig tart, amíg elkezd esni az eső és megtalálják az életfeltételeiket az eddigi erdős mezős helyeken, akkor biztos, hogy vissza fognak menni, de aki szeretne nekik segíteni, ő tehet ki egy kis vizet a kertbe, hálásak lesznek érte. Fokozottan figyeljünk az utakon is, hiszen a szomjazó állatok nem feltétlenül reagálnak majd úgy, ahogy eddig olvasható a Vadvilág közösségi oldalán is. Na meg arról se feledkezzünk meg, hogy az év ezen időszakában megnő a vadveszély az utakon, és hogyha mennek a szerelmük után, leszáll a lilaköd, és nem feltétlenül azzal foglalkoznak, hogy jön-e autó az úton vagy sem, hanem átszaladnak előttünk. Ez pedig rendkívül balesetveszélyes, úgyhogy mérsékeljük a sebességünket, és számítsunk a vadak megjelenésére itt Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain is. Ugye ott főleg nadapnál rendkívül sok őzikével, szarvassal lehet találkozni. Vagy éppen sukorónál is, de egy csomó más helyszínt is említhetnék. Vezessen óvatosan, és vigyázzon magára, hiszen mindenkit hazavárnak. Mi pedig vigyázunk a jó hangulatára, méghozzá életünk legjobb zenével, a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, ami közül ebben az órában még hozom Tom Novi és Lima közösét, itt lesz majd a Tekét, a folytatásban pedig Koszi Janka énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Tom Novi slágere után nekem már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Byte-ba és indul vele a szerda esti Night Shift, így most Geszti Péter és Péterfi Bori Beléd szerettem, ez van című dalával már a búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a csütörtöki perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Meglátogatta a sérült Gripen pilótát a köztársasági elnök. Pénteken Szaharai Por érkezik. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátorüzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. A vállalat jelezte, vizsgálja a nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában. Embercsempészt fogtak el a rendőrök Somlóvásárhelynél. Az ukrán férfi kocsiában 6 illegális bevándorló volt, egyiptomi és szaúd-arábiai állampolgárok. Nem tudták magukat igazolni, és azt sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. A Vas megyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben. Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekesnő 80 éves korában tegnap hunyt el a Nashville-i kórházban. A sztár pályafutása alatt egyebek mellett 11 Grammy díjat kapott, élete során számos jótékonysági kezdeményezést támogatott. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Pop és rádiós lágerek minden mennyiségben, már ami elfér 120 percben, amelyből az első 60 percet én White Boy, a másodikat pedig szerdai rezidensünk DJ Effendi prezentálja majd. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

XFM Nightshift Facebookon, Instagramon itt találtok meg minket, ezen keresztül lehet nekünk üzenni is, úgyhogy igyekszünk sűrűbben, gyorsabban, minél több tartalmat feltölteni ezeket az oldalakat. Gyertek oda, lájkoljatok minket, hogyha még nem tettétek volna meg, mert minden velünk kapcsolatos információ, Nightshift partik és a többi oda kerülnek majd fel első helyre, jó? Tehát Best FM Nightshift Facebookon is és Instagramon is megtaláltok így minket. Yeah!

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profil alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon

0: through tough times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day, remember.
1: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
2: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Holdfogyatkozást csodálhatunk a héten. Halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbökhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük a nyugati horizonton, teljesen szabad szemmel. A jelenségről Szabó Olivér Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk.
1: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kimaxoltad, kihoztál belőle mindent? Vagy van még valami, amit feltétlenül nyáron el kell intézni, meg kell csinálni, megfogadtad, nem sikerült, van még rá pár napot,
4: hát
3: csak azért kérdezem.
4: Még mindig nincsen defektív megjelenés, most kicsik, most már aggódom.
3: Évvégéig lőtted be.
4: De az, hogy évvégéig meg kezdek betáblázódni más megjelenésekkel, és akkor meg abban nem fog beleférni már.
3: Hát kicsit sose lehet tudni, olyat nem lehet egyébként, hogy valamelyik megjelenésedre azt mondja a defektív, hogy vagy az már, ha valahol egyszer megjelenik valami kiadónál, akkor azt már, hogy ott már az ilyenekkel már nem szoktak foglalkozni.
4: Hát nem tudom náluk, mi a gyakorlat mostanában.
3: Úgy általában kérdeznek a kiadókról.
4: Nem egy, nem kettő, hogy valaki kiadott egy dal, akár saját maga, tehát ilyen szerzői kiadásként, vagy kis kiadón keresztül, és akkor egy évvel később egy nagy kiadó felfedezte valahogy. És akkor azonnal behúzta, és akkor megjelent. Még egyszer ilyen van, előfordult, velem még nem volt ilyen.
3: De majd
4: hogy nem tudom.
3: Effi, én csak egyet kérek, hogy majd ha megtörténik ez a defektív megjelenés, még akkor is álljál velünk szóba, jó?
4: Mindenképpen.
3: Hogy szerdánként gyere, hát az már valami olyan utopisztikus kérés lesz, de ha teljesíted, én nagyon boldog leszek, tehát én csak ennyi, hogy ismeri az még meg az utca.
4: Jó, hát megoldható, nyilván újra kell tárgyalni a
3: felületet. Nem, csak láttam már ilyet, hogy mit tudom én, 10 000 like fölött, tehát vannak ilyen kollégák, akik már meg se ismernek a partnerba. Na mindegy, Popis Rádió slágerek, még 8.
4: Akarsz beszélni róla?
3: Nem.
4: Jó.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Effendi.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Na ez vajon mi? AI? Vagy újra föl lett énekeltetve, vagy az eredeti?
2: Ez újra föl lett énekeltetve.
1: Igen?
2: David Morales bácsi megcsinálta újra.
1: Jó, gondolom, pénzkerülés az egész, de hogy,
2: persze,
1: de hogy már úgy értem, hogy, hogy az eredetihez kísértetésen hasonló énekest szerezze.
2: Igen, de ez nem az eredeti.
1: Aha. Jó.

0: vagy van egy énekesed, akivel dolgozol, vagy ha nincs, akkor keresned kell és meg kell fizetni. És az drága általában. És az AI pont ezt akarja mindenki kiváltani.
1: Na jó, figyelj, most ezt messziről indulok egy kicsit, de érteni fogod, amit. Múltkor pici lányom megkért, hogy a ilyen-olyan plüsseit, óriás mesekönyv írásban van, és hogy az ilyen-olyan plüssei, hogy ők lesznek, róluk szól a történet, hogy akkor illusztráció a könyvhöz, hogy akkor az ilyen-olyan plüssöket, hogy fotózzuk le, és akkor kérjük meg az AI-t, hogy ilyen rajzos grafikának.
0: Egy karaktereket csináljon belőle.
1: Igen, de mondja, igen, tehát hogy a fekete plüss macska, az így legyen jó pofán megrajzolva.
0: Értem, igen.
1: És akkor ott volt ugye a malacka, ugye, egy cimackóból a malacka, és ott egyből visszadobta az AI, hogy ez ugye ez a Disney-s malacka, úgyhogy itt azért hát ilyen jó szerzőjogi dolgokba ütközhetnénk, úgyhogy nem. Úgyhogy ezt nem csinálja meg.
0: Aha.
1: Énekeseknél, ha te beírod mondjuk promptba az, hogy már pedig te Chaka Khan hangon szeretnéd azért, vagy George Michael, ha már ő énekel itt alattunk, ott visszadobja? Hát vagy a fizetős verzióknál már ott sem.
0: Tehát ha beírod azt, hogy olyan, tehát azt szeretném, hogy George Michael hangja legyen, azt nem fogja megcsinálni.
1: Bocsánat, de már nem tudja.
0: Nem, emiatt, hogy, emiatt, hogy ugyan, problémás. Ugyan, ha azt mondod, hogy George Michael influenced voice, tehát hogy ilyen ihletésű hang, akkor ugye valamit fog csinálni belőle, de például ha beraksz neki egy szöveget,
1: aha,
0: hogy azt kéne egy másik hangon fölénekelni, és az a szöveg egyébként egy létező dalnak a szövege, azt is visszadobja. Tehát azt sem engedi, hogy ez már egy létező.
1: Ez még legalább akkor még ez.
0: De mindegy, én azt gondolom, hogy annyit fog fejlődni ez az AI technika hamarosan, hogy már lesz olyan énekes hang, amit már nem fogsz tudni megkülönböztetni az igazitól.
1: És azt fogják tudni elérni, hogy fogod tudni megkerülni ezeket a jogi dolgokat?
0: Hát, hogyha ha a saját szövegedet akarod fölénekeltetni egy hang alatt, tök jó, az fog működni.
1: Na, de azt lehet a George Michael hangon felénekeltetni mondjuk?
0: Azt meg tudod csinálni, igen. Aha. Hát sőt, van olyan ilyen zenével foglalkozó oldal, ahol vannak, mit tudom én, van 10 modell, hangmodell, és oda van írva, hogy ez Ariana Grande, ez Lady Gaga, ez izé, és akkor a te hangodat át fogja változtatni arra. Ilyen van. Nyilván nem lesz pont olyan, tehát most nyilván neked nem lesz Ariana Grande hangod, de hát...
1: Ha csak a hangod most imeled.
0: De nagyon hasonló lesz.
1: Tehát akkor kvázi a saját dalodat fel tudod idézőben énekeltetni mondjuk akár a Lady Gagával is.
0: Akár igen.
1: No. Neked mikor jelenik majd meg ilyen kis lemezet?
0: Ilyen fölénekelt? Nem tudom. Nem, én ugye más megoldást választottam, tehát én ugye én felkértem egy vokalistát
1: valami Jackson. Michael,
0: ja, de hogy én kerestem, van egy erre szakosodott oldal, ahol fölvehetsz mindenféle munkákra embereket, például énekesnek, például webgrafikusnak, több mindent, bármit találsz, ezek ilyen freelancerek, és akkor meg kellett, hogy énekelje ezt meg azt föl, és akkor fölénekelj.
1: Így készült
0: az Olgud. Igen.
1: Tényleg ott mi a helyzet? Olgud vonalon. Szépen pörög.
0: Igen, szépen pörög. Igen,
1: veszik, jók a visszajelzések. Hallgatják.
0: Igen, meg tök jó arcok játszák, tehát hogy ugye a külföldiek, ugye, Magyarországon kevéssé
1: szeretik. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a Miller, remélem hallotta.
0: Hát a Miller a legnagyobb rajongó.
1: Azért mondom.
0: Miller mindent, mindenhol játszik Effendit, úgyhogy
1: így. Mindenhol is.
0: Mindenhol is.
1: Jó van, a Miller majd holnap, Effi viszont még ma, 8-ig Pop és Rádiós lágerekkel.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Tényleg, hogy milyen gyorsan megy az idő, hát mennyi, egy hónapja volt? Nem, picit talán több. Foci VB döntő.
2: Hát igen. Igen. És már lement, azóta lement a szuperkupa, és már mindjárt kezdődik a...
1: Már minden, igen.
2: Hát ja, kezdődik
1: a csak mert, hogy a Shakirával kapcsolatban jut eszedbe, hogy azért nagyot ment az interneten, amikor valaki odaírta, hogy akárhogy is nézzük, azért Shakira több VB döntő megnéz, mint a férje.
2: Aljas,
1: de igaz.
2: És ezt kimondom, és ezt tartom ennek minden felelősségét vállalva, és minden ódiumát viselve, hogy... A Vaka volt a legjobb VB dal szerintem.
1: Már Shakira VB dalok Shakira közül, vagy összesen VB dalok
2: közül?
1: Egyébként igen.
2: Szerintem az volt ami annyira betalált, annyira elkapta ezt a
1: feelinget. El is kapta, passzolt is hozzá.
2: Igen.
1: Vaka, ez melyikhez a németországi VB-hez volt?
2: Várjál, nem tudom, de... Nem tudom, nem akarok butaságot mondani, de az biztos, hogy...
1: Dehogy is, hát this time for Africa. Hát akkor gondolom az afrikai.
2: Tényleg afrikai, igen.
1: Igen.
2: A búzálás?
1: Igen.
2: A búzálás? Kemény volt. Na mindent, tehát szerintem az a dal akkor úgy lett találva, hogy az még a mai napig a mondható a legjobb ilyen VB dalnak.
1: Egyébként igen.
2: Ez a mostani, hogy próbált hajazni rá.
1: Nyilván.
2: Hangulatába, de
1: és
2: nem.
1: És milyen érdekes, hogy mondjuk olimpiai dalokból többet fel tudnál sorolni, nem? Hogy ha nem is feltétlenül, de tudod, hogy mondjuk a One Moment in Time a Whitney Houstontól az olimpiai dal volt, a Queen, a Barcelona, ugye igen, a Montserrat Caballéval, de hogy valahogy mindig próbálkoznak foci VB-re, EB-re, és valahogy...
2: Hát volt Neoton és a szeúli olimpiár.
1: Nem.
2: Hát ez nem volt hivatalos, de hogy csináltak én albumot a... Megvan bakeriten otthon a... Ne, otthon tudom, szóval
1: most rendes dalokra gondolok.
2: Ja, jó. Úgyhogy... Rendes dal volt, tök dolog.
1: Jó van.
2: Jó, tehát nem hivatalos.
1: Igen. Nem, talán még egyet tudok, az meg szerintem, az meg talán foci EB volt a Junkie XL Little Conversation, ugye, amit az Elvis ott nagyon, meg a pipás sportszer reklám filmje, azért az nagyon
2: jó volt, igen. Na jó, hát köszönjük Shakira.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Más Kanada, az is egy focis himnusz volt. Hol volt az? Valamelyik VB-re íródott, azt tudom, vagy
2: egy kiadó. Nem, hát az egy nagyon régi dalam.
1: Úgy. Igen, de tudom, tényleg, kösz István, hogy ennyire hülyének nézel. Nem, hát amikor megcsinálták a Black Eyed Peas-es verziót.
2: Jaj, bocsánat, csak muszáj volt egy tűzszentelembe.
1: Tűzszentelem. Na várj, ennek most utána nézek, addig légy olyan kedves, tarts szóval a kedves hallgatókat, mondjuk jó, elérhetőségekkel.
2: Jó, amíg White Boy pötyög, addig elmondom mindenkinek, hogy az összes Night Shift DJ-nek a mixeit a Mixcloud oldalon érdemes keresni. Nekem konkrétan mixcloud.com per DJ FND az elérhetőségem, az összes többi kollégának meg mixcloud.com per az ő DJ-nével általában, illetve aki még DJ FND tartalmakat szeretne fogyasztani a social médiában, mindenhol DJ Effendi, ennyi, nincsen semmi trükkös szó, semmi rejtett apróbetűs rész, így lehet megtalálni.
1: Na kérlek szépen, megtaláltad közben. Igen, 2006-os németországi VB.
2: Akkor neked volt igazad, jó van.
1: Tessék, van megint. Már megint?
2: Hát, mint mindig. Jó, van, tudom, a szó, amit keresek, az a szakma.
1: Így, Efikém, én a szó, amit keresek, de már meg is találtam a köszönöm, mert hogy ennyi volt az a 60 perc, úgyhogy akkor jövő szerdán várunk vissza tisztelettel, szeretettel.
2: De azért végére sírjunk együtt egy kicsit.
1: Jó. Várjál, de várjál.
2: Könnyezünk.
1: Csak hova mész, ami miatt el kell sírni magad?
2: Tönkre.
1: Hova mész zenélni a hétvégén?
2: Hát a rezidenciámra.
1: Na, hát akkor légy olyan kedves.
2: Megyek zenélni.
1: Jó volt így?
2: Jó?
1: Rájöttem, tudod még rájöttem, hogy jövő héten csináljuk, hogy spontán elsírod magad, amikor meghalod a rádióba az általad készített dalt. Amit hát AI-jal csináltál, de mindegy, nem? Az is most TikTokon nagyot megy, ez nem? Hogy így videózod magad, igen, hogy háromra elsírod magad, hogy
2: mit tudom, hogy ki játszol zenémet a rádióba? De ilyenben nem voltam, úgy.
1: Még kinek a zenét játszottad? Vagy?
2: Nem, hogy az én zenémet játszottam.
1: És elsírtad magad?
2: Nem, azért el nem sírtam magam.
1: Csak nem volt nálad telefon.
2: Nem, de most komolyan fordítva az azért meg tudja az embert érinteni, hogy főleg, hogyha még első alkalommal történik ilyen, akkor az tényleg...
1: Csak amikor már előtte három héttel szólnak, hogy... Szóval na! Értem,
2: jó, te nem szereted, amikor valaki kiadja az érzelmeit.
1: Én azt nem szeretem, amikor hülyének néznek embereket a social media keresztül, de ez egy másik történet, ha csak az nem. Na, jövő szerdán találkozom.
2: Oké. Okay.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szaharai por érkezik pénteken, már ma este elérheti teljes kapacitását a paksi erőmű, elhunyt Nádas Péter Kossuth díjas író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sivatagi por érkezik pénteken. A Hungaromet jelzése szerint a front csapadékot nem hoz sok helyre, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte abban mutatkozik meg, hogy a napsütés szűrtebb lesz és a napnyugta sárgás-barnás árnyalatot kap. Vasárnap a megerősödő szél kitisztítja majd a levegőt. Az aktuális időjárásról a hírek végén hallhatnak. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, reggel 3 blokk teljes kapacitással a negyedik félgőzzel termelt pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza a többi működését is. A vízszint stabilizálása érdekében fenékküszöböt kezdtek építeni, illetve bárkákat is alkalmaztak a Duna érintett szakaszán. Hamis euróval fizette a vacsorát 4 férfi Szolnokon, el is fogták őket a rendőrök. Egy gyors étteremben hamis 100 euróssal rendezték a számlát, a bejelentés után pedig egy másik gyors étteremnél fogták el őket. A kocsijukban összesen 17 hamisított 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás miatt hallgatták ki az elkövetőket. Két dolgozó meghalt egy mohácsi üzemben, miután a telephelyen tűz ütött ki egy robbanás miatt tegnap. A fatárolóban történt a baleset, az üzemanyagellátó rendszer tövében a porállagú faanyag gyulladt ki és 15 méteres lángcsóvát vetett. 3 dolgozó sérült meg, 2 életüket vesztették a kórházban, 3. társukért még küzdenek az orvosok. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombos-Szegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mostanra már a Pussycat Dolls 3 fősre fogyatkozott, és ez a 3 fő indul hamarosan európai turnéra. Szóval így azért sokkal kiegyenlítettebb a verseny a 3 fős Destiny's Child-dal, mert hogy mindkét zenekar érkezik a következő órában. Sőt, a 5 is megkapja a maga ellenfelét a Backstreet Boys személyében 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM. Na, a legjobb zenék. A tudomány jelen állása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam, igen. 100 000 másodperccel azelőtt, hát ez a déjà vu, meg ez, ami most jön, az I Can't Stop-val.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Elhunyt Nádas Péter író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
2: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak a legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
1: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esztéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor gombosszegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki mindenkivel a legvegyesebb összetételben és létszámban. Sarah Connor TQ-val érkezik, és a Let's Get Back to Bad Boy-a. Brandy Monikával és a The Boys Mine-nal lesz majd hallható 9 és 10 óra között. Tóth Gabi pedig egyszerre két palival, Mayonnal és Shane 54-el, és az éjjel-nappal Budapest betét dalával. Mindez a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Besztem, a legjobb zenék holnap meccs lesz az Üllői úton, az ilyenkor szokásos korlátozások lépnek majd érvénybe délután 3-tól egészen éjfélig. Albert Flórián út, Üllői úti felüljáróta melletti mindkét oldal, Vágóhíd utca, Könyves Kálmán körút, Nagyváratér környéke, szóval autóval nem megszokásból menjetek arra felé.

Best FM a legjobb zenék. Mi lett volna, ha? Ugye ez egy mindig visszatérő kérdés. Mi lett volna akkor például, ha Brandy nem gondolja úgy, hogy az általa megírt és már felénekelt dal duetben sokkal jobb lenne? Akkor vajon szóló trackként is ért volna ez egy Grammy-t? Vagy ez csak azért lett Grammy-díjas dal, mert hogy aztán felvették a kapcsolatot Monikával és végül egy duettet csináltak belőle? Hát ez pont ugyanolyan nehezen eldönthető kérdés, mint amiről ők is vitatkoznak, hogy akkor most ez a pasi kié is. The Boy Is Mine, Brandy és Monika érkezik itt a Best FM-ben.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: West Coast for life.
1: A legjobb zenék.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en.
3: Na gyerünk!

Best of FM, a legjobb zenék. Az ember joggal gondolná azt, hogyha valaki egy akkora klubhimnuszban vokálozik, mint a Soul Searcher féle Feeling Love, hogy akkor utána azért pár évig a karrierével nagyon nem lesz gond. Nos, ez nem így van. Donna Ellennek annyira nem jöttek a melók, hogy 10 évvel később, 2013-ban még a Voice-ba is elment versenyezni, és ugyan Christina Aguilera és Adam Levine is megfordult a székkel, de aztán a párbaj szakasznál kiesett a versenyből. I'm feeling

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Paradicsomban fürdött egy spanyol város, szaharai pol érkezik pénteken. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Több mint 20 ezer ember vívott paradicsom csatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bunolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat és elárasztotta az utcákat. A csatára idén 150 ezer kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű, külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Van valami furcsa vonzódás a Punjabi MC-nek a 80-as évek tévésorozataihoz, mert anno a Magnum című sorozat főcímdalából is csinált remixet, de aztán az igazi világsikert egy másik sorozat, a Knight Rider főcímdala hozta el neki. Mundial to Bacche! A következő óra ezzel indul.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, ami pedig a Summertime-ot illeti, keddig kaptunk időt arra, hogy még jól kinyaraljuk magunkat. 32-33 fokos nappali maximum várható, zavartalan napsütéssel, néha-néha egy picike széllel, de semmi számottevő, aztán másodikától meg beüt az ősz. Fatboy Slim a Praise You-val itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék nem sokkal a megjelenés után volt, hogy ezzel kezdték a koncertet, most már inkább, mint ahogy a nagy slágereket a végére hagyják. Jön a Richard for the Sunrise.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, amíg még négyen voltak, ők voltak a Big Brothers. Aztán amikor a két hölgy, Cherise Roberts és Nadia Shepherd kivált, ők alkották meg a Booty Love nevű duót, de mostanában mindkét formációban kibelépkednek, sőt, május 16-án egy angol fesztiválon Booty Love-ként is és Big Brothers-ként is fölléptek. Jön a

a legjobb zenék, most a Simply Red féle Starzal zárom a mai estét, holnap pedig a Dance legnagyobb sztárjával indítjuk majd a csütörtök estét, mert hát a csütörtök, akkor Dance-es csütörtök, itt a Besten DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a Night Shift, jön a Simply Red, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.